0: Calvin Harris, Alda, Lodo, Feel So Close, Kev Seredo, OL, Seba Onofs, Bonjo Kbira,
1: Kmini Verodo,
0: Jamie Taranuena, Unek On, Bay Breakfast, Mana, Unek Fli Studio, Anna, Lil, Mikael, Bartolo Kirkov, Kev Kol, Mirjana Conte, Wey, Tunal, Bonjo!
2: Bonjo!
0: Oggi Spenguins, ecco, isa, diktar Penguins importante hafna, tajjeb, ti tu tollu xallider mil-kamera, stanawko. Anna ġiġ pinguini.
3: Dollodu kuna dinnamlu da xej zaleta treġer, ħanta ħana, biex nisibu l-whiteboards.
0: U ximkien għanna whiteboards.
3: Ma nistax nisibu għom imma.
0: Bek sibna dawk minn mal-ħajt, u deċidejna li naqlaw dawk minn mal-ħajt.
3: Aħna konna taħt l-idea li probabli jirnexin nandawlu r-retrat u jiġi whiteboard, vera.
1: Imma. Da improvisation. Imma
3: ħalbit-tape.
0: Dawk il-retrat tal-pingwini ittieħdu mill-literalment l-owner ta' dan l-istazzjon. Ma nasibx li jekk jisma' ngħidu daqshekk pjaċir.
1: Fil
0: 1995.
3: Whiteboard
1: marker
2: għanna. Whiteboard
0: Sabiħa, sabiħa. Mela għana nishtuq naraw, minħabba li kontu toħorġu ma l-istess persuna, nishtuq naraw kemm għandkom similaritajiet jew le fid-dating tagħkom.
1: Eżatt.
0: Bekk ħa nilagħbu l-logħba 8 lill-pengwini. Tajjeb? Biex naqduha mal. Mela x'għolkom huwa? Mela ħansaqsukom mistoqsija tajjeb, ħadd tiktbu r-risposta fuq il-pengwini. U dawru u naraw taqblux biex naraw kemm għandkom similaritajiet fi x-xena ta' dating.
1: Alright.
0: Sewa, żommu għal-lokali biex ta'
1: xogħol. Għandkom li għandkom a similar type.
0: Muxek,
1: muxek. Biex biċajt ma' s-sess persuna. Muxek. Għan naraw jek taqblux f'kollox.
0: Tlaqna. L-ewwel mistoqsija tiela.
1: Wejn?
3: Blond, brunett jew lebda.
0: Tlaqna. Iktbu, iktbu, malaj.
1: Naraw.
0: Ma ħasbujiex.
1: Vera, ma lewdu jek.
0: Mikael, jedna l-ewwel risposta fil-mikrofon.
2: Blond.
0: Blond. Brunet, a tara ġama qbilli.
1: Pero.
0: Ma tiegħek tfajla tiegħek.
1: Għalhekk qed ngħid, like my usual is brunet. Imma.
0: Din ċarta tiegħek.
1: Le, mhux dibis, tu ġieli ħriġ ma' bjond.
0: Fim.
1: U Helena x'kienet.
0: Helena x'kienet iva vera.
2: Ma kienx.
1: Ma kienx brunet.
0: Brunet kienet Helena.
3: Iġveri inti qbisna qalbridge f'dak il-każ.
1: Not his usual type.
0: Il-mistoqsija li jmiss, tlaqna wejn?
3: Older. Younger jew l-istess?
0: Di tajba. Di taġobi. Taqna Mirjana.
1: Older.
2: Older.
0: Eħe, tnej, tara qabilna. Helena x'kienet, Helena?
2: Older.
0: Older. Mela żgur Helena dalli. Mela, il-mistoqsija li jmiss.
1: Ija, vaj.
0: Il-mistoqsija li jmiss.
3: Apparenza jew personalità.
0: Tlaqna.
1: Jekk ikollok tażel, sewwa għajna perfect friendly, mhux probabbli kollok it-tnejn.
2: Ġo relazzjoni ġifieri mhux.
0: Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk. Mirjana, tlaqna. Personalità tażel Mirjana, hekk għandha anke Mikael qed tara jaqblu wkoll. Jaqblu wkoll.
2: The long run.
0: Mhux hekk, mhux hekk, mela.
1: Kollox jitkemmex qalbi
2: ta'. Smaw, ħa nara waħda raqsek.
0: Kollox jitkemmex.
2: Dak il-botox.
0: Ara, ara, ara, ara, joqgħod.
1: Isma'. Immaġinu kif kontx waħda jien minn dawl ma ħobb ngħid xejn.
0: Vera, vera, kollox.
1: Shift lill-warrani quddiem Malta fiha ġo tref.
0: Dak il-botox alla. Mela, tlaqna wejn.
3: Celebrity crush Maltija.
0: Tlaqna. Ah, mill-ewwel, l-ewwel.
1: Pingwin
0: vera għandhom naħsibha.
3: Għandu l-poster staħsa fil-bedroom.
0: Ħajaqblu, tlaqna, xettu l-pingwini, Mirjana.
1: 1, 2, 3.
2: Ira Losko.
0: Jaqblu.
2: Nżiet waħda.
0: Jaqblu, il-min, il-min nsejt.
2: Il-Jamie Cardona.
0: Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo tal-axħar wejn?
3: Personali ta' Maltija li ma tixtieqx teħel magħha ġo lift.
0: Tlaqna, di sabiħa. Di sabiħa. Di skomda.
3: Mhux mal-ewwel di.
0: Di skomda. Tal-axħar. Le le le tri. Saħna hawnhekk gender non-conforming hija.
1: Ikun min ikun.
2: Stanna. Nfejħa tmur.
3: Le għax tiddiskutu.
1: Jiena nistarejda.
0: Tlaqna.
1: Gordon
0: Manche. Alright, Mikael.
2: Emme benzina.
0: Emme, alright. Ma qablux.
2: Il-tejon hobbu,
0: Vera, għamel għadde Helena. Tajjeb, Mela, mal-mikrofon, mal-ajr, introduċulna għadde Helena u għajdunna daqxejn dwara fuq sakemm nisimgħuha.
1: Mela, jiena ħankun vera Mara sewa u ħallikom Mikael bid-deep voice tiegħu jgħidilkom.
0: Għandu radio voice.
1: Għandu radio.
0: Tlaqna, Mikael.
2: What the hell, Anna?
4: Tlaċa konti ba' Alek, tlaċa konti.
2: I introduce you, what the hell, Anna? Mikajello Mirjana.
1: You had one job.